0: Szerválni a fiocsba állni, hogy a
1: sárgyal. Köszönöm, Bénfeldi.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.